0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass FM.
2: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do-

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet,

0: FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint adni.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval jön, mert meg kell a csatok.

A bling. A komám. A címbim. Ja, az nem, az nem, az... az nem.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Már félgőzzel megy az erőmű. Újabb földgázkutatás kezdődhet. Nehéz helyzetben a tógazdaságok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el.
1: 2 év múlva lesz az esemény, de már több mint 6 millió belépőt eladtak rá. A Los Angeles-i olimpiára az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elkelt. A következő értékesítés jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak, míg paralimpiát először tart majd. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Felülvizsgálják a MOHU üzemeltetési jogát. Jól halad a paksi fenék küszöb építése. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Felülvizsgálja a kormány a MOHU-val kötött 35 évre szóló hulladék gazdálkodási koncessziót. Gajdos László miniszter szerint hamarosan tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket képviselje, miközben a lakosság számára magas színvonalú szolgáltatást biztosítson. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb Paksnál, ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin Szendi Romulus elmondta, amióta megérkezett az első kőszállítmány, azóta katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg, annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása a megfelelő módon történjen. Csaknem 500 milliárd forint jut a hazai villamos energiahálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. A Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta a pénzintézetnek. A beruházás célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval segíti a NAV a felkészülést. Szeptember 1-től a kereskedőknek, szolgáltatóknak kötelező lesz a kézi vagy számítógéppel előállított nyugtákról adatot küldeniük a hivatal felé. Ezt legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részletek és a segédletek megtalálhatók a hatóság honlapján. Rekordot döntött a MÁV Plusz, több mint 500 000 jegyet vettek egy hét alatt. Augusztus 9-e és 16-a között a nemzetközi vasúti jegyek is jól fogytak a MÁV-nál, 10 000 fölött volt az eladási szám. Az applikációban már buszjegyek, bérletek és helyjegyek is vásárolhatók. A következő fejlesztések között a grafikus helyfoglalás szerepel, amely lehetővé teszi majd, hogy az utasok az ülésrajzon válasszák ki a helyüket. Visszatér hamarosan a hőség. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd egyre több helyütt beborul, és délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán felmelegedés kezdődik, visszatér a kánikula, csütörtökön pedig akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Beast FM.
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

Én hiszem, hogy be kell mutatni a nagy közönségnek, viszont a dalt mindenféleképpen igen. Az előadó Cardi B, a dal pedig egy zsírúj, 2026. július 31-én droppolt a világhálón. Ez lesz a címe, és egy lirik videó szól hozzá. Bomba!

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Már félgőzzel megy az erőmű. Újabb földgázkutatás kezdődhet. Nehéz helyzetben a tógazdaságok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk, és

0: Napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Szuper hétfő reggelt mindenkinek, és kellemes napot a mikrofonnál, Erpi. Érkezik egy jó hazai, szerintem a hangzás kiváló. BSB Nagybogi, always be mine. Itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper hétfőt és szuper reggelt, na meg persze kellemes hétkezdést a mikrofonnál. RT, remélem mindenki kipihente magát, már is mondom a közlekedési infókat. Sávlezárásra kell készülni a Rákóczi híd Soroksári út lehajtóján, ez ma reggel 7 órától kezdődik, úgyhogy ezt a részt érdemes óvatosan megközelíteni. Menjünk latin vonalra, jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow nagy sikerű hármasa, és a már megszokott Tembo, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Kali-val összerakta 2021-ben egy gigaslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Felülvizsgálják a MOHU üzemeltetési jogát. Jól halad a paksi fenék küszöb építése. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Felülvizsgálja a kormány a MOHU-val kötött 35 évre szóló hulladék gazdálkodási koncessziót. Gajdos László miniszter szerint hamarosan tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket képviselje, miközben a lakosság számára magas színvonalú szolgáltatást biztosítson. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb Paksnál, ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin Szendi Romulus elmondta, amióta megérkezett az első kőszállítmány, azóta katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása a megfelelő módon történjen. Csak nem 500 milliárd forint jut a hazai villamos energiahálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. A Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta a pénzintézetnek. A beruházás célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval segíti a NAV a felkészülést. Szeptember 1-től a kereskedőknek, szolgáltatóknak kötelező lesz a kézi vagy számítógéppel előállított nyugtákról adatot küldeniük a hivatal felé. Ezt legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részletek és a segédletek megtalálhatók a hatóság honlapján. Rekordot döntött a MÁV+, több mint 500 000 jegyet vettek egy hét alatt. Augusztus 9-e és 16-a között a nemzetközi vasúti jegyek is jól fogytak a MÁV-nál, 10 000 fölött volt az eladási szám. Az applikációban már buszjegyek, bérletek és helyjegyek is vásárolhatók. A következő fejlesztések között a grafikus helyfoglalás szerepel, amely lehetővé teszi majd, hogy az utasok az ülésrajzon válasszák ki a helyüket. Visszatér hamarosan a hőség. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd egyre több helyütt beborul, és délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán felmelegedés kezdődik, visszatér a kánikula, csütörtökön pedig akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vészközlekedés.
1: Hiperszónikus hétfő reggelt minden vészesnek és balesetmentes kilométereket a haladás során. Árpi vagyok, már is mondom hozzá az infókat. Egy irányosításra kell készülnötök Budán, a harmadik kerületben, az Ürömi úton, a befelé első irányba, amely közelesik a Szentendrei úthoz. Az erre haladók és az itt lakók jó, hogyha erről tudnak. Érkezik egy jó kis klubsláger, Moliei, Silent Eddie's Killy Bang, Shensi Ekombója, Shake It to the Max Remix. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Bugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A következő dalban a hazai rap generációk találkoznak egy dalban, az egyik már nem tegnap előtt kezdte a pályát, a másik viszonylag friss, viszont nagyon érzik egymást, és nagyon jó dalokat is tudnak csinálni. Érkezik K. Kevin, LL Junior közöse, és én a nagy sikerű Csavargó. Itt a 96.4 Beast FM-en már is mutatom.
2: Három az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég. Minden este hangosan szólít az éjszaka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Klímaügyi törvénycsomag készül. Újra nyithat a planetárium. Jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. A mikrofonnál Gál Ildikó. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és a tavak védelmében. A részletekről egyelőre nem tudni. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Ismét fénygyúlhat a budapesti planetáriumban. Akár már jövőre ideiglenesen kitárhatja kapuit a 2017 óta zárva tartó intézmény. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. Egyrészt a néhány hónapos újranyitáshoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sincs. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés.
3: Borkóstoló, piknik, akusztikus koncert, kincskeresés. Számos helyszínen várják az érdeklődőket a Szentgyörgyhegy matinén, szeptember 5-én, a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek majd. Lesz még borkvíz, gyógynövény workshop, élőfest és bortetkó és gyerekprogramok. A nap végén tűzsó koronázza meg a hangulatot. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4

0: közlekedés.
1: Kellemes hétfőt mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, mondom el a részleteket. Útszükletre kell készülnötök a Margit körúton, amely közelesik a Mamuthoz, illetőleg a Hattyú utcához. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Érkezik MC Amár is egy jó kis old school dal, sokan ismerjük és szeretjük. You Can Touch This. Itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket, és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
8: Már félgőzzel megy Paks. Újabb földgázkutatás indulhat. Nincsenek jó helyzetben a tógazdaságok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb 3 térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
9: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el.
8: 2 év múlva lesz az esemény, de már több mint 6 millió belépőt eladtak rá. A Los Angeles-i olimpiára az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elkelt. A következő értékesítés jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak, míg paralimpiát először tart majd. Visszatér hamarosan a hőség. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd egyre több helyütt beborul, és délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán felmelegedés kezdődik, visszatér a kánikula, csütörtökön pedig akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Beast FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek a legszebb napot és szuper hétfő reggelt. A mikrofonnál Erpi, érkezik egy régi motoros a hazai rap palettáról. Nem először fogott mikrofon, konkrétan a 90-es évek elején már aktív volt. Érkezik egy budapesti fennhatóságú MC Gőz, és tőle is a Te. Itt a kedvenc rádiótokban hétfő reggel is.

A következő sláger annyira első volt, hogy nem is tudom, hogy jobban lehetne valami első. Még a magyar listákon is első helyen nyitott, minden US listán első helyen. Ötszörös platinát csinált az Egyesült Államokban, és mindenhol platina vagy arany. Érkezik egy jó nyári sláger, és sokan tudjuk, mi ez. Flo Rida, Whistle.

0: vagy.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burna Boy, City Boys, itt a 96.4 Biz FM-en. Volumot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Vizsgálat lesz a Mohunál, nyúl halad a paksi fenék küszöb építése. Új szabály vonatkozik a nyugtaadásra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Mohúval kötött 35 évre szóló hulladék gazdálkodási koncesziót. Gajdos László miniszter szerint hamarosan tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket képviselje, miközben a lakosság számára magas színvonalú szolgáltatást biztosítson. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb Paksnál, ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin Szendi Romulus elmondta, amióta megérkezett az első kőszállítmány, azóta katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása a megfelelő módon történjen. Csaknem 500 milliárd forint jut a hazai villamos energiahálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. A Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta a pénzintézetnek. A beruházás célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval segíti a NAV a felkészülést. Szeptember 1-től a kereskedőknek, szolgáltatóknak kötelező lesz a kézi vagy számítógéppel előállított nyugtákról adatot küldeniük a hivatal felé. Ezt legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részletek és a segédletek megtalálhatók a hatóság honlapján. Rekordot döntött a MÁV Plusz, több mint 500 000 jegyet vettek egy hét alatt. Augusztus 9-e és 16-a között a nemzetközi vasúti jegyek is jól fogytak a MÁV-nál, 10 000 fölött volt az eladási szám. Az applikációban már buszjegyek, bérletek és helyjegyek is vásárolhatók. A következő fejlesztések között a grafikus helyfoglalás szerepel, amely lehetővé teszi majd, hogy az utasok az ülésrajzon válasszák ki a helyüket. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?
1: 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyon szuper napot mindenkinek. Telefon, SMS, Viber 0620-964-9999. Száguldunk tovább egy jó német hangzással. Belano, Starboy.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt, és mindenkinek óvatos haladást egész napra. Árpi vagyok. Már is mondom mellé az infókat. Tart még az időszakos és szakaszos sávlezárás napközben az Üllői úton, amely többek között érinti az Ecseri út, a Zágrábi köz, illetőleg az Üllői köz részeket. Ha itt haladtok, ez az info hasznos. Jön Burai GVM Mis triója, engedj el! Itt a 96-nél Bészafonon.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Beez FM Rap Hip Hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 lista második helyen, a US Hot R&B Hip Hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 Beez FM-en azonnal duruzsoltatom a fületekbe, hogy miről van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Klímaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Rendeződhet a planetárium sorsa. Borkóstoló és piknik lesz. A mikrofonnál Gál Ildikó. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és a tavak védelmében. A részletekről egyelőre nem tudni. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Ismét fénygyúlhat a budapesti planetáriumban. Akár már jövőre ideiglenesen kitárhatja kapuit a 2017 óta zárva tartó intézmény. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. Egyrészt a néhány hónapos újranyitáshoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sincs. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
8: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés.
7: Borkóstoló, piknik, akusztikus koncert, kincskeresés. Számos helyszínen várják az érdeklődőket a Szentgyörgyhegy matinén, szeptember 5-én, a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek majd. Lesz még borkvíz, gyógynövény workshop, élőfest és bortetkó és gyerekprogramok. A nap végén tűzsó koronázza meg a hangulatot. Visszatér hamarosan a hőség. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd egyre több helyütt beborul, és délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán felmelegedés kezdődik, visszatér a kánikula, csütörtökön pedig akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Facebookon és Instagramon is elérhetőek vagyunk non-stop, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy ha épp úgy van, kukkancsatok be. Érkezik Kidding, aki szügyig van varva, de viszont tök jó zenéket csinál. Jön a Dead Wrong.

0: már éjjel felejtett.
1: 96.4 Peace FM. Hallgasd online is. peacefm.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
1: Peace FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Pontosan emlékszem a napra, amikor 2025. augusztus 4-én droppolt a dal, és megmondtam, hogy hatalmas sláger lesz. Hál' Istennek nem nagyon tévedtem. 26 milliónál jár azóta, és mit sem vonódott le az értékéből. Érkezik Dash Young Fly nyári dala, Aumán Má, itt a 96 Ibiza FM-en.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Candy Shop után, ami mára már klasszikusnak számít, menjünk tovább újabb vonalra, 2024-be ugrunk. A Richie Rich albumon látott napvilágot a következő dal, a Help Me, amely egyébként a hivatalos összesítés szerint az Egyesült Államokban már megrúgta a platinát, és egyébként a videóklip, bár tulajdonképpen semmi extra, mégis 83 millió felé karistol, amely 2021 május 31-én droppolt, úgyhogy mutatja, hogy igencsak népszerűvé válik az előadó. Tehát jön Real Boston, Richie, Help Me. Én már a vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, mindenkinek a legszebb napot kívánom. A mikrofonnál Árpi volt. Szeretet az éterbe, nagy ölelés. Sziasztok!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó. 2024. április 24-én droppolt maga a klip. Az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britanniában, egészen pontosan Londonban forgott. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en jó terápiás dal. Már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
6: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvenc kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Egyre intenzívebben termel Paks. Kilátásban újabb földgázkutatások. Baj van a tógazdaságokkal. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
8: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el.
7: 2 év múlva lesz az esemény, de már több mint 6 millió belépőt eladtak rá. A Los Angeles-i olimpiára az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elkelt. A következő értékesítés jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak, míg paralimpiát először tart majd. Visszatér hamarosan a hőség. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd egyre több helyütt beborul, és délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán felmelegedés kezdődik, visszatér a kánikula, csütörtökön pedig akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok a mikrofon mögött, és hogyha jól számolom, akkor az utolsó előtti hivatalos hétfőnk a nyárból. A kedvenc rádiósokba kezdjük el ezt együtt. Lil Nas X-el, itt az Industry Baby.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A bizalom szép dolog, csak sajnos nem mindig éli túl a hétfőt. Lil Frank érkezik egy dallal, ami vázolja, hogy valaki nagyon mélyen tud a szemünkbe nézni, és utána lehet, hogy kiderül, hogy Oscar díj járna érte.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Van az a zene, ami nem öregszik, csak egyre drágábbnak hangzik. A Weekend és Playboy Carti 2024-es Timeless-tel már akkor is instant klasszikusnak érződött, és hát valljuk be, a címét nem bonyolították túl. Egyébként a dal a különleges hangulatán túl szól azokról a mindennapi hibákról, amiket újra és újra elkövetünk. A kedvenc rádiótokba, itt a 96.1 Bass FM-en szól a Timeless.

96.4 Bass FM, Repében per R&B. Gondolom, hogy a napfény, a pénz és a laza élet nektek is kiteszi így a hétfő délelőttötöket. Kevés hitelesebb dal tudtam volna hozni mára, de egyébként viccet félretével, miért ne helyezkedhetnénk bele ebbe a latinos vibe-ba? Itt van Ryan Castro és a La Villa.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: szerencsétlen.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan. De közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziá.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, én Faragó Janka vagyok, és rakjuk a következő órát is arra a helyre, ahol éppen hallani szeretnétek. Itt lesznek a legkirályabb bészes előadók, és remélem, hogy akár online is hallgattok minket, hogyha kiutaztatok a frackingből, www.bsfm.hu és egy kattintás. Egyébként a Jackettel folytatjuk a következő óra legelejét, aki egy gyerekkori élményéből inspózta az Agora Hills.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

ottani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani észnek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Van egy barátság, ahol nem azt nézik, hogy ki mit mondott, hanem hogy ki mit rakott le az asztalra. Szent Leszi és Lil Baby ebben a számban konkrétan pénzben mérik a versenyt. Szálljunk be egy picit, mielőtt kiszállnánk belőle. Ez a Band for Band.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Biztos kézben tartjuk a napotokat itt a Bass zenékkel, én Faragó Janka vagyok, remélem, hogy rájöttök a következő órára is, amit Dash Young Fly és Azzy nyit a Bakpakkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demin Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éve

96.1 BSFM, Rappi Pepper & Bip. Érkezik Tideni, aki vázolja szinte azt a népmesei vonulatot, hogy mi a helyzet akkor, amikor nem hisznek bennünk egy tervünkben, és utána mégis összejön. Bár ezen a ponton nem

0: will be here.
1: Magyar rap hip hop.
2: Mindenki néz.
1: 96.4 BSFM.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.1 Bass FM, Rappi-Pap R&B, ez tipikus a zene, amitől nem jobb döntéseket hozol, hanem sokkal magabiztosan hozod meg a rosszakat is. Dash Young Fly és az Omama.

96.4. BFM. Rap, hip hop. R&B. It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

96.1 Bass FM, Revivap R&B, érkezik a BSV és Nagy Bogi, a mindig enyém leszel mondat pedig elég romantikusan hangzik, egészen addig, ameddig nem az exet mondja 3 hónappal a szakítás után. Itt van a közösség, aminél most romantika bekapcsolva, önbecsülés pedig ki, always be mine.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Pár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak optatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Repipet RMB, amikor a szobában egyből érzed, hogy ki a főnök, és ennek ellenére mégis mindenki ott marad abban a társaságban, akkor Sessiáról van szó, és a Bossápról.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citrom meg gang!
2: Bass FM 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 0620-96.4-99-99. A következő órában is erre a számra csörögjetek. Én is jövök, Faragó Jankának hívnak, és kezdünk egy magyar párossal, akik erre a darra álltak össze, Pifu és Marics Peti és a Schwindler.
2: Mint hogy a tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
6: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szerintem 2026-ban abszolút a nézzünk mögé a legnagyobb csillogó sztoriknak éráját éljük. Morjon, ez pedig még régről írt egy dalt, ez az ára.

96.4 Bass FM, Rappi Pepe R&B, érkezik egy már rutinosan összeszokott alkotói páros, Travis Scott és Drake, akik itt nem hangulatot váltanak, hanem konkrétan többször újraindítják a számot, mire eldöntik, hogy milyen legyen a zene, legalábbis bennem ezt a vibe-ot hozzák elő. Három különböző zenei részből áll a történet, és úgy váltogatják a tempót meg a hangzást, mint hogyha három számot sikerült volna egybeépíteniük. Amúgy gyerekkoromban volt a templomban három fából egy nagy karifa összetéve. Itt a Sicko Mode.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Jó volt ma veletek rádiózni és együtt bontani a hetet. Én Faragó Janka vagyok, holnap is jövök hozzátok 10 órakor, most pedig már Breda Bia veszi át a mikrofont, és a kezdő dalotok Jude Law-é lesz Itt a sötét.
2: Mikor a sötét a sál, a szíve fáj, ahogy...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96.4 Base FM. Hallgasd online is basefm.hu. Rap, hip-hop,
4: R&B.
3: Jó, Base FM.
5: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

98.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy ikonikus trackkel megyünk tovább, 50 Cent-tel és az Inda Club-bal. Biztosan láttátok már a klipjét, amiben feltűnik Dr. Dre és Eminem is. Fehér köpenyes tudósokként, mintha ők hozták volna létre a tökéletes rappert, aki nem más, mint 50.

Asphalt, vagy Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. A 2011-es év eszméletlen jó volt, már csak azért is, mert Jay-Z és Kanye West droppolta a Watch the Throne kollab albumot. Ezen jelent meg az ikonikus In Paris című track, amit pörgetek is.

90.9 FM, rap, hip-hop, R&B. A feldobott térme metafora az élet kiszámíthatatlanságára, a döntések súlyára és a szerencsére utal. Elmeséli nekünk bővebben SM és Curtis a feldobott

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. A Big Dog szinte a megjelenése után azonnal felrobbantotta az internetet. Elismerően nyilatkozott róla például Snoop Dogg és Laro is. Érkezik Hannah Mankind és Call Me, itt a Biz-en.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő hazai zenéket is hozok, mint például a Belehalok. Érkezik Majka, Curtis és BLR, a BSFM.

0: mindenki néz.
1: 96.4 BSFM Run.
2: I've seen the devil down sunset.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. A vidéki Csajszia droppolása után rövid időn belül el is érte a milliós nézettséget. A TikTokon is felkapott lett, egy csomó tánc készült rá. Érkezik vele Tideni, a Bissen.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Aesop Rocky hatalmas tehetség zeneileg, a fashion világában és kliprendezői szerepben is. Magának találja ki a koncepciókat és rendezi is azokat. Érkezik most tőle az egyik legnagyobb zenéje, a Praise the Lord, Skeptával.

Mi visszafem rap, hip-hop, R&B. A Lunis I Got Five On It című trackből van egy Bay Area remix, amibe beugrott E40, Drew Down, Shock G, Richie Rich és Humpty Hump is. Most az eredetit pörgetem.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát Manuel és a Négyó nyitja majd, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hogyha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy a következő zenét biztosan fel fogod hangosítani. Ez Eminem és Nate Dogg közöse, Shake That a 96.4-en.

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B. Bad Bunny lezárta a világ körüli turnéját. 467,5 millió dolláros bevétele volt, és 3,1 millió néző jelent meg összesen. Amellett, hogy számos rekordot is megdöntött, biztos vagyok abban is, hogy legalább ennyi női szívet el is rabolt. Érkezik Drake-kel, ez a Mia, itt a Beats-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 10. kerületben a Könyves-Kálmán körúton, úgyhogy ha teltitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, sok-sok kitartást kívánok. Ez a BSV-től a Mokambó Gang, a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B, Peterának pörög, Beethoven-tól a Pop című zenéje. Nagyon jó választás, küldöm sok szeretettel a 96.4 Beats FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is hozok majd old school-okat, újdonságokat és csajos beateket is. Például az óraindító az Agora Hills-es Doja Cat-től a Beast-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 10 közlekedés.
1: 96 név észefen, rap, hip-hop, R&B. Sávlezárás van a 11. kerületben a Dombóvári úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, mert itt megnövekedhet a torlódás. Érkezik Belánó, ez tőle a Starboy, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Eszméletlen jól összeillik J. Balvin és Tyga a Loco Contigo-ban. Az amerikai hip-hop flow a laza latin énekkel zseniális összhangot alkot. Pörög is a track a 96.4-en.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben a menőbbnél menőbb beateket törgetem. De most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution beköszön. Dessel és a Winnie Pooh nyit majd. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
5: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvenc kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Dash Mini Puc című slágere után pedig indulunk, még hozzá karnevári hangulatba fogunk kerülni. Ugyanis jön Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich The Kid és Playboi Carti Carnival című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1.

0: nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt utcakasz a 6. kerületben, méghozzá Dobó utcánál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe egy szuper magyar kollabbal megyünk tovább. Jön a Burai, Fehér Krisztián, Essem és Mário, ez pedig Barna Lány című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Eve és Gwen Stefani nagy klasszikusa a Let Me Blow Your Mind után, méghozzá egy szuper magyar kollabbal. Jönnek BSV-k, ugye Matyi és Gaben, illetve hozzájuk csatlakozik a gyönyörű Nagy Bogi, és ez pedig nem más, mint Always Be Mine című közös daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Wiz Khalifa után gurulunk is tovább még hozzá Bruno és Spakkal. Tőlük is pörögjön Vakmeleg című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a Beast FM-en. Na gyerünk! Tudom,

0: mint a nyugat.
1: A keletére
0: rosszabb, mint a nyugat.
1: Jól van rossz, és a kettel
0: rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
2: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá Szent Királyi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel. Tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Tudod, mi a 96.4 BSFM rap?

0: 95.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Gurulunk is tovább még hozzá Bruno és Spack formációból jól ismert Brunoval. Tőle is szóljon Ördög Nórika című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 95.1 Bass FM-en. Ne gyerünk!
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap, velem együtt izzad. Megy az idő, tiktok, pikpak, elintézem amit kell, nekem fiaszta az élet.

96.4 Base FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Witty, New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide. Get
1: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kapaszkodjatok egy nagyon lendületes dallal, megyünk tovább. Jön Dash, Azaria, Young Fly és Lord Panamo, ez pedig Rampapapam című daluk itt a Bass-en.

0: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BSFM, Rap, Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Jack Harlow First Class című dala után Carl Kevinnel megyünk tovább, és egy korábbi dalával Jöjjön így jó című slágere itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

96.4 BSFM, Rapivap, R&B, Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999-es számon. BSV-ig mióta elhagytál című daluk után pedig egy igazi nagy klasszikussal, egy clubbangerrel megyünk tovább. Érkezik Eminem tőle is, Lose Yourself című dala, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Future, Metro Boomin, Travis Scott és Playboi Carti 4-ese után jöjjön egy 3-as, BSV-k, illetve Nagy Bogi csatlakozik hozzájuk a következő dalukban, aminek a címe Always Be Mine. Ezzel megyünk tovább itt a Beats FM-en.

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
2: Ez így nem mehet.

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Besten kívül is. bassfm.hu.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az oszdi a köcsi, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megőri majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy lepergetve.

0: az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: lemezjátszóknál. DJ Ghost.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.